Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: 66.
1: Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter a Gödöllön tartott miniszterelnöki találkozó után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének épp

0: oktatványok és a szóbeli ügyintézés lehetőségei. Emellett a magyar nyelvű oktatási intézmények infrastruktúrája több esetben elmarad a román tannyelvű iskolákétól, és a magyar diákok nehezebben férnek hozzá iskolán kívüli programokhoz. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a tegnapi parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását, valamint azt, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt a parlament. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály szerint rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapíthat meg a benzinre és a gázolajra. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákos út megújítása, a Pacsirta Mező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, amelyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. Nosztalgiajáratokkal is lehet ma utazni a Fogaskerekűn. A budai hegyek különleges járműve éppen 152 évvel ezelőtt 1874. június 24-én indult először a Városmajorból. Ebből az alkalomból forgalomba áll a bécsi gyártmányú, zöld színű pótkocsi. A nosztalgia vonat négyszer fordul, a Városmajor és a Széchenyi hegy között, az indulás időpontjai pedig a BKK honlapján érhetők el. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be a zenészek. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet gomoly felhős az ég. Legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet napközben 31 és 35, késő este 19 és 29 fok között alakul. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó pedig 25 fokos.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A Kassák Klub az Uzsoki út 57-es szám alatt már az 1960-as évek vége óta az egyik legnyitottabb szellemű helynek számított Budapesten. 1975 és 1979 között Szabados György Nyitott Csoport nevű formációja játszott itt sokat. Később a Szigeti Péter vezette jazzklubokban szerepeltek vezető jazzmuzsikusok. Egy időben Szemző Tibor és a 180-as csoport is a Kassák állandó fellépői közé tartozott. A klub a nevét Kassák Lajos költőről kapta, így az irodalom, képzőművészet és zene gyakran együtt volt jelen a klubban. A hely mára teljesen átalakult, de egy korszak valódi jazz szimbóluma maradt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A magyar etnojazz a népzene motívumait, hangsorait, ritmusait ötvözi az improvizáció és a jazz formanyelvével. Gyökerei az 1970-es évekre nyúlnak vissza, amikor Szabados György megalkotta az új zene fogalmát, a szabadság és a népi stílus jegyek fúzióját. Az ő hatására érkezett meg az irányzatba Kurták György, Grencsó István, Dress Mihály vagy Lukács Miklós, akiknek zenéje gyakran modális, népi skálákon alapul, mégis nyitott, avantgárd. A Dress Quartet például Bartók és Coltrane szellemiségét egyesíti. Nemzetközi szinten a magyar etnojazz rokonítható a norvég, örmény, indiai vagy tuareg etnojazz iskolákkal. Mindegyik egy lokális zenei DNS-ből épít új zenei világot.
0: Szakcsi Rádió, a magyar.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén, július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
4: Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Tisza párt benyújtotta az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy ezzel a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek, és teljesítik korábbi vállalásukat. Kiemelkedő az érdeklődés a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki posztjára. Két hét alatt 78-an jelentkeztek, tájékoztatott a miniszterelnökség. Az először kiírt nyílt pályázat célja, hogy a KEHI élére olyan felkészült vezető kerüljön, aki képes megerősíteni a hivatal szerepét a közpénzek és a közvagyon védelmében, valamint képes határozottan és eredményesen fellépni a visszaélésekkel szemben. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere is. Tarz Zoltán a kultúráért is felelős miniszter közölte, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. A V4-ek megerősítik együttműködésüket, és minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt közös céljaik elérése érdekében, olvasható a négy közép-európai ország kormányfőinek nyilatkozatában. A tegnapi gödöllői találkozó után kiadott dokumentumban emlékeztetnek arra, hogy korábban milyen eredményeket értek el együtt az Unióban, például a magas energiaárak elleni küzdelemben, valamint a bevándorlás kezelése terén. Ukrajnában legkevesebb 9 civil meghalt és több mint 30 megsérült tegnap az újabb orosz légi támadásokban. Főként az ország déli és középső részét érték légi csapások. Kijev azzal vádolja az orosz haderőt, hogy több helyen a különösen nagy károkat okozó kazettás robbanó fejjel ellátott rakétát.

0: Megbénult este a vasúti forgalom Németországban. A rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt az összes vonatot megállították az állomásokon. Az üzemzavart reggelre sikerült elhárítani, újraindult a forgalom, de az utasokat figyelmeztették, hogy még lehetnek fennakadások. Itthon ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet gomoly felhős az ég, legfeljebb a déli határ mentén lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet napközben 31 és 35, késő este 19 és 29 fok között alakul. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 25 fok.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A jazz szerintem inkább egy gyűjtőfogalom, vagy egy ilyen hozzáállás leíró valami. Tehát, hogy minek a lényeg az, hogy mindenre nyitott, és minden olyan zenei, vagy nem zenei hatást az magába szív, és egy egészen újat alkot. De reflektál, vagy változik, vagy nyilván ez leszűrődik a jazz zenészek munkáiban is, igen.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez az Old That Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm az All That Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, Fenlegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunk címe Miles Davis 100, a jazz trombitás születésének centenáriuma környékén indított 10 részes sorozatunk 9. epizódjához érkeztünk, ma magyar zenekarok játsszák Miles Davis szerzeményeit. Először a So What hangzik el, Götz Nándor szaxofonon játszik a Somos trió felvételén.

Ez volt a So What? Götz Nándor játszott szaxofonon a Somos trióval. Most a Donna Lee következik Miles Davis szerzeményei közül a Django Free zenekarral.

Ez volt a Donna Lee a Django Free zenekarral. Most a Solar következik Miles Davis szerzeményei közül, Szakcsillakatos Béla zongorán, Hárs Viktor bőgőn játszik, Baló István a dobos.

A Szolárt hallottuk, Szakcsilla Katos Béla, Hárs Viktor és Baló István előadásában. Most a Dezső Csaba kvintettel következik az All Blues Miles Davis szerzeményei közül.

A Dig témát hallottuk a Hungarian Swing Company-vel. Most a Nardis következik, Szabó Dániel zongorán játszik, Hárs Viktor a bőgős, Balázs Elemér dobol.

Ez volt a Nardis Szabó Dániel, Hárs Viktor és Balázs Elemér előadásában. Most Miles Davis szerzeményei közül a Freddy Freeloader következik a Kőszegi Imre New Five-val.

A Kőszeg Imre New Five előadásában hallottuk a Freddie Freeloader-t Miles Davis szerzeményei közül. Mai összeállításunkban utolsóként a Milestones következik, a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem Big Bandjének vezetője László Attila.

Ez volt a Milestones, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Big Bandjének vezetője László Attila volt a felvételen. Mai összeállításunkban magyar zenekarok előadásában hallhatták Miles Davis szerzeményeit. A 10 részes Miles Davis 100 sorozatunk 9. epizódját hallották. Jövő héten lesz a befejező epizód pénteken 23 órától, hogy egy picit beharangozzam, Miles Davis és John Coltrane közösen készített felvételei szólnak majd. A mai napra köszönöm a figyelmüket, az Old Jazz végén búcsúzom a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, Fellegi Lénárdot hallották. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon.

0: Impro. Ez volt az All That Jazz a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Bazsinka Mihály Kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően To Meet Again címmel koncert hallható Gábor Espál dalaiból.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Tisza párt benyújtotta az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy ezzel a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat. Az egészségbiztosító veheti át a Batthyány és Stratmann László alapítvány feladatait. Az erről szóló törvényjavaslatot este nyújtotta be a kormány. A két éve létrehozott egyedi gyógyszertámogatási kérelmeket elbíráló alapítvány működését több kritika is érte. Az előterjesztés szerint az egészségbiztosító szakmailag és egészséggazdaságtani szempontok alapján is hatékonyabban tud majd dönteni a méltányossági kérelmekről. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is keddé félig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balajt Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák, utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, a medencék feltöltése. Rendkívüli hőség van, és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozó intézkedéseket bevezetni. Holnaptól az ország egész területén érvényes lesz a tűzgyújtási tilalom. Tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Megdőlt a francia hőségrekord. Tegnap Bordeaux közelében 44,3 fokot mértek. Ma 40 fok körüli csúcshőmérsékletre lehet számítani az ország nyugati és középső felének nagy részén. A hőség megterheli a hálózatokat is. Bretagne-ban több tízezren maradtak áram nélkül egy technikai probléma miatt. Párizsban az Eiffel-torony és a Louvre rövidített nyitvatartást jelentett be, már délután 4-kor bezárnak a kánikula miatt. Itthon szinte zavartalan a napsütés, csak a középső területeken vannak gomoly felhők az égen. Egy-egy záporzivatar délen fordulhat elő. A szél sok felé megélénkül, nagyon erős az UV-sugárzás. A hőmérséklet napközben 31 és 35, késő este 19 és 29 fok között alakul.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Míg az alapvetően befelé forduló Juhász Gábor jelenléte a 90-es években folyamatosan vált egyre hangsúlyosabbá, addig a nála két évvel fiatalabb Olá Kálmán szinte azonnal berobbant. Generációja legtehetségesebb jazz zongoristája még 20 éves sem volt, amikor Balázs Elemérrel és Egri Jánossal a 8. kerületben megalapították a mainstream jazz nemzetközi színvonalon játszó Trio Midnight zenekart. Olá Kálmán emellett a Tomsics Kvartett, a Kőszegi Trió és a László Attila Band meghatározó muzsikusa is volt, majd 1994-ben saját szextettet hozott létre. Zongoratudása mellett zeneszerzőként is a világ élvonalába tartozik. Különleges zenei világának fontos, stílusokon átívelő részét képezik a sajátos, a klasszikus zene és a jazz világát összefonó művei.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Impro. Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Bazsinka Mihály Kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően To Meet Again címmel koncert hallható Gábor S. Pál dalaiból.
3: 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Nagyon fontos, hogy a pillanatban történik, tehát hogy ez ott történik, abban a pillanatban, te, aki hallgatod, én, aki játszom, és ez velünk történik, és ebben benne van az élet, nyilván amit odáig hoztunk, amit te hoztál a koncertre, most nevezzük így, de egyébként nem szeretem meg külön választani a zenészeket meg a hallgatókat, mert együtt csináljuk ezt az egészet. Ahogy szoktam mesélni, hogy egy tűz körül ülünk, csak valakinek van ilyen piszkavasa, aki mivel piszkálja tüzet, de mindnyájan a melegek körül ülünk, és azt élvezzük. És azt gondolom, hogy a legfontosabb hozzáállás az, hogy a tűznek örülni, azaz a teremtettségből így örülni annak, hogy zenélhetünk, ez egy jó megközelítés.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Bazsinka Mihály Kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően To Meet Again címmel koncert hallható Gábor Espál dalaiból.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Szakcsi Lakatos Bélának köszönhetem ezt az egészet, hiszen úgy történt, hogy körülbelül 5 éves voltam, amikor egy családi esküvőre volt a Béla meghívva vendégnek, és ott édesanyám volt, ugye zenélés volt, jazz, szórakoztató zene, minden, és édesanyám megkérte őt, hogy hallgassak meg engem, hogy miket hát kalimpálok ott, és akkor...
2: Ekkor körülbelül hány éves?
1: 5. És akkor elkezdett játszani nekem a Béla a zongorán ilyen különféle dolgokat, különféle tempókban, és akkor ezt én lereagáltam az asztalon így a kezemmel, és nem telt el sok idő, de azt mondta édesanyámnak, hogy feltétlenül írassák be, nagyon nagy tehetsége van a srácnak, írassák be zeneiskolába, mert én úgy gondolom, hogy ebből a fiúból nagyon nagy zenész lesz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BEC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Bazsinka Mihály Kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően To Meet Again címmel koncert hallható Gábor Espál dalaiból.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Lakatos Ágnes pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatotta a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balaidz Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 településen keletkezett korlátozó intézkedéseket bevezetni. A Tiszapárt benyújtotta az ügynökakták megnyitására szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14 előtt keletkezett iratot megvizsgálnak, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A jogszabálytervezetet már a jövő héten megtárgyalják a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és kedre ismét napirendi ülést kezdeményezett, rendkívülit. A hat előterjesztés között szerepel a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat és a polgármesterek vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról szóló indítvány is. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban. Tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dénye hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görögdinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termék várható, termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. Pénteken kezdődik a Kisvárdai Színházi Fesztivál. Az esemény 9 napja alatt több mint 20 versenyelőadást mutatnak be a szakmai zsűrinek, a Kárpát-medence magyar nyelvű társulatai, a díszvendég a 80. jubileumát ünneplő Marosvásárhelyi Tompa Miklós társulat lesz. A repertoár klasszikus és kortárs műveket, monodrámákat, zenés és kísérleti előadásokat is felvonultat, a programokat szakmai beszélgetések kísérik. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz, holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás, éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos. Kedves hallgatóink, 15 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló. Szorosan a budapesti jazz tanszakhoz kötődtek az 1980 és 1994 között két évente megrendezett tatabányai nemzetközi jazztáborok is, ahová a jazz tanszak hallgatóin kívül a jelentősebb európai fővárosok jazzfakultásainak növendékeit hívták. A tanári gárda már az első alkalommal is nemzetközi összetételű volt. A hangszerkezelési és zenekari gyakorlatokat többek között az amerikai Jigs Wiggum és a svéd Anders Carlund mellett Babos Gyula, Regős István és Szakcsi Lakatos Béla vezette. A praktikus ismeretek mellett két elméleti stádium is indult. Pavel Blatnyi kompozíciós és hangszerelési témákról, Gonda János, a tábor művészeti vezetője, a műfaj elméletéről tartott előadásokat. A mindennapi gyakorlatot esténként nyilvános koncertek követték.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Bazsinka Mihály Kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően To Meet Again címmel koncert hallható Gábor Espál dalaiból.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Jim Hall nagyon izgalmas gitáros, szintén hallottam őt élőbe, az a trafóba volt. László Attila ült mellettem, és végig mosolyogtunk egymással. Azt gondolom, hogy ő talán az a gitáros, ahol megszületik a modern jazz, tehát egy bizonyos szempontból egy ilyen vízválasztó. Nem tudom elképzelni, hogy a világban él ma olyan jazz gitáros, akire ne lett volna hatással.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Bazsinka Mihály Kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően To Meet Again címmel koncert hallható Gábor S. Pál dalaiból.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Klasszikus zenével kezdtem, de tehát őszintén megmondom, hogy én nem éreztem magam eléggé szabadnak a komoly zenén belül, de olyan szabadság kapott el, amikor így elkezdtem magamtól a zongorán így improvizálgatni, hogy én azt éreztem, hogy én ezt szeretném, én ezt akarom, és semmi mást.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén, július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apáti Dixieland Band és a Hot Jazz Band is.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Bazsinka Mihály Kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően To Meet Again címmel koncert hallható Gábor Espál dalaiból.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy elsősorban a gyerekekre, idősekre, fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balai Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozó intézkedéseket bevezetni. Holnaptól az egész ország területén kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Már a jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az este benyújtott törvényjavaslatokat. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújulásáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A két tiszás képviselő által benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. Írásbeli kérdéssel fordul a Fidesz európai parlamenti delegációja az Európai Bizottsághoz a magyarországi gazdasági megszorító intézkedések ügyében. Dömötör Csaba EP képviselő azt mondta, szeretnék tudni, hogy az uniós forrásokról folytatott tárgyalásokon feltételként szabták-e azokat a döntéseket, amelyeket a kormány az elmúlt hetekben meghozott, mint például a kamatstop vagy a védett üzemanyagár kivezetése. Pénteken kezdődik a Kisvárdai Színházi Fesztivál. Az esemény 9 napja alatt több mint 20 versenyelőadást mutatnak be a szakmai zsűrinek a Kárpát-medence magyar nyelvű társulásai. A díszvendég a 80. jubileumát ünneplő Marosvásárhelyi Tompa Miklós társulat lesz. A repertoár klasszikus és kortárs műveket, monodrámákat, zenés és kísérleti előadásokat is felvonultat. A programokat szakmai beszélgetések kísérik. Híreink végén az időjárásról. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz, holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad, nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható. 18 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A londoni jazz élet dobogó szíve a Ronnie Scott's Jazz Club, amely 1959 óta működik a Soho szívében. Ronnie Scott szaxofonos alapította az amerikai jazz szellemében. A klub gyorsan kultikus helyé vált Európában. Miles Davis, Nina Simone, Chet Baker és Wynton Marsalis is fellépett itt. Az élő zene mellett a programokat jam sessionök, humor és spontaneitás jellemzi. A brit jazz széna kult szereplői is rendszeresen játszanak a klubban, melynek hangzása és belső tere is ikonikus, vörös fény, sűrű atmoszféra. 2009-ben a klubot felújították, de karaktere megmaradt. Ronnie Scott's ma is a világ egyik legismertebb jazz helyszíne. A jazz Londonban itt él leginkább.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Bazsinka Mihály Kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően To Meet Again címmel koncert hallható Gábor Espál dalaiból.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy felajánlottad a tegeződést, ezt külön köszönöm. Sok szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádió stúdiójában.
3: Hát én nagyon köszönöm szépen az invitálást, nagyon jól esett, és hát nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Hadd ragadjak még le egy pillanatra a rádió névadójánál. Neked milyen emléked van Szakcsi Lakatos Béláról?
3: Csak jó. Van egy kicsit szomorú utolsó emlékem, amikor, hát lehet, hogy most a beszélgetésbe előre megyek, amikor Chicagóba mentem Fulbright kutatói ösztöndíja, azaz még csak a pályázatot adtam be, és kellettek ajánlók. És akkor a Béla bácsit, hát mi nem volt közöttünk, Béla bácsizom, nem volt közöttünk szoros kapcsolat, de mindig olyan szeretettel beszélt, olyan jókat mondott, amikor hallott engem valahol énekelni, ez nekem mindig olyan jól esett, és hát kellett egy ajánló, és hogy ezt az ajánlást, hogy ez hogy, mert angolul kellett beadni a Fulbrighthoz, és elmentem a lakására, én azt hiszem, hogy ez 2-3 héttel történhetett a halála előtt. És akkor mondta, hogy Ágikám, menjél ki Amerikába, menjél, és mert itthon nem tudnak éneket tanítani, mondja ezt nekem, aki ugye már egy jó sok évtizedet csinálom ezt, és, de ezt olyan szeretetből mondta, meg vittem neki ilyen, nem tudtam, tudtam, hogy beteg már, és mit vigyek neki, és akkor vittem ilyen bió lekvárokat, meg teákat, meg ilyeneket, és akkor ránézett, és hát mire hozol te nekem ilyeneket? Nagyon, nagyon szerettem, és mindjárt meg is könnyezem. Nem volt köztünk közeli kapcsolat, de egy nagyon nagy művész volt, és egy nagyon jó ember. Hiányzik.
2: Most valóban visszakanyarodunk egy kicsit inkább a, nem is csak a zenei pályád, de majd, hogy nem szerintem az életed első éveihez, mert szeretném, ha felidéznéd az első, nem is jazzhez, hanem inkább zenéhez kötődő emlékedet.
3: Hát én ugye zenész családban nőttem föl, hát nálunk a zene az, meg én a zene általános iskolában, tehát Kodály módszeren fölnőtt, Bartókot intonáló, nem tudom, Wagnert hallgató családba. Én népi táncos voltam, tehát én 6 éves koromtól már színpadon népi táncos és népi énekes, nem ez a professzionális, hanem nekünk volt egy együttesünk, ami egyébként nagyon sokat járt külföldre. Tehát abban az időben, tehát a Vasfüggöny idejében mi egy, tehát olyan zenekarokkal, mint a Bergendi, meg az LGT mentünk a berlini Vitre 1972-be. Tehát nekem így a színpadon való jelenlét, az, és szólót is énekeltem. Szoktam vele hülyéskedni, hogy, vagy viccelődni, hogy 6 éves koromban értem el a pályám csúcsára, mert akkor kaptam a életem egyik legnagyobb díját, valami szóló díjat, mert ez a szabadtéri színpadon volt, és a szél elfújta a mikrofont, én meg telitoróból kiabáltam azt, amit nem tudom, valami volt a feladatom. Úgyhogy Énekzenei általános iskola, ez egy jó rendszer volt. Ez most már szerintem nem nagyon van, vagy csak nagyon kevés iskolában, ugye átvette a helyét, más jó dolgok, egyébként informatika, nyelv, oktatás, stb. Nem, én zenében nőttem föl, főleg nagyon erős klasszikus környezetben.

0: neked?
1: Hát mindenféleképpen, tehát az, hogy zenét tanulunk, az olyan volt, mint hogy megtanultunk enni, inni, vagy nem, tehát valami ilyesmi. És hát abban az időben ugye 70-es évek eleje, és utána, tehát az, amikor bejött, hogy esetleg én jazzzel kezdek el foglalkozni, akkor elég furcsán néztek rám. És ez ki, tehát ugye azért egy idő után kiderült, hogy nem lesz belőlem klasszikus zenész. Sem éneklésben nem vonzott annyira, sem zongorában, hogy sokáig tudtam zongorázni, és egy darabig abba is hagytam a, tehát abba maradt a zenével való kapcsolatom, és aztán valaki ajánlotta, hogy hát nem is hobbi zenek, amatőr rock zenekarba. Hogy Ági, te miért nem énekelsz jazzt? Na jó, oké, akkor próbáljuk meg. Ez valahogy így indult, és nem is voltam már olyan fiatal. Tehát én 20 pár éves voltam, amikor ezzel elkezdtem foglalkozni. Hát ez későn jött az életembe.
0: Mi volt akkor a te válaszod erre a kérdésre, amikor ezzel megkínáltak ezzel a lehetőséggel, hogy tulajdonképpen mi is az a jazz éneklés?
1: Azért arról volt valami elképzelésem nyilván, de aztán sok jazz nem hallottam, vagy nem hallgattam. Az, hogy anyukáméknak voltak jazz lemezeik. Tehát otthon azért az előfordul, de én azért főleg klasszikust hallgattam. A jazzről nekem a szabadság jutott eszembe, hogy akkor lehet kreatívkodni, és nem azt kell énekelni, ami a kottában van. Egyébként valami ilyesmi, és nem kell a magasan.
0: De ugye nyilván, aki mondjuk egyáltalán nem ismeri a jazzt, az annak azért fontos tudni, hogy, vagy fontos, hogy tudja, hogy azért van benne improvizáció, de azért a túlnyomó részében van egy kötött éneklés. Tehát időnként el lehet térni, nem a teljes szabadság, hanem adódik néha lehetőség egy picit a szabadságba belekóstolni.
1: Nem kicsit, azért az improvizációba teljesen el lehet térni.
0: Úgy értem, hogy de mondjuk egy dalhoz képest, a hosszhoz képest mondjuk százalékos arányban amennyit improvizál egy énekes, az...
1: Hát először meg kell tanulni a dalt nyilván, tehát tehát ismerni kell a
0: materiált. Van egy kötött.
1: Vannak kötöttségek. Ugye nulla angol tudással, tehát I love you because you love me, tehát körülbelül erről a szintről indultunk, és azóta is van egy harc az angollal, mert én nagyon későn tettem le a nyelvvizsgákat. Előtte én iskolában sosem nem tanultam, tehát a zeneszámok szövegeiből próbáltam építkezni, ami nem mindig adja vissza a hétköznapi beszédet angolban. De akkor nem voltam ezzel így egyedül. Tehát az, hogy ugye egy olyan országban elkezdenek angolul énekelni, ahol egyébként még a nyelvoktatás is ugye akkor nagyon gyerekcipőbe járt, az, hogy mi nem jó kiejtése énekeltünk abban az időben, ez senkit nem zavart. Ugye sok zenekar egyébként más stílusban is akkor kezdtek el így angolul.
0: Hadd kérdezzem meg, hogy kik voltak ekkoriban hatással rád jazzénekesek, akár tengeren túlról?
1: Hát ugye azért a tanáraimat mindenféleképpen megemlíteném, tehát dr. Garai Attila volt, aki az egyébként talán az egyik első jazz zongora tanár, aki az én énektanárom volt, és Geri Edith énekesnő volt, aki fölkészített engem a jazz tanszakra, ami ugye akkor konzi volt. Hát Ella Fitzgerald, hát az, ami úgy alap. Nekem nagyon nagy kedvencem volt már akkor Johnny Mitchell, akinek kevesebb kötődése van a jazz, ami alapvetően nem jazz énekes, tehát mégis ugye világhírű jazzzenészekkel játszott együtt. Egyébként ő még mindig ott van a top 3-ban.
0: Ezt többször nyilatkoztad, hogy ezt lehet, hogy neked nagyon kedves a szívednek.
1: Lelkét megfogja az embernek.
0: Szerinted mitől függ, hogy valakit adott alkalommal az életében megfog, és beleszeret a improvizáció adta a szabadságba, és van olyan zenész, aki mondjuk addig életében talán klasszikus zenét tanult, és megriad ettől a lehetőségtől, hogy itt szabadon játszhat?
1: Ez egy nagyon összetett kérdés, mert az, hogy te improvizálsz, az egy szituáció. Azt a szituációt gyakorolni kell. És ezt nagyon sokan nem... Én ezt próbálom tanítani egyébként. Tehát az, hogy te oda fölállsz a színpadra, és nem fogod, hogy mi történik, de megvannak azok a bizonyos keretek, amikről te beszéltél, hogy van egy darab, annak van egy hangneme, van egy hossza, van egy periódus érzet, van egy ritmikai kíséret, van egy time, de az, hogy te arra kitalálj dolgokat spontán, az gyakorlást igényel. Tehát az improvizációt improvizációval lehet gyakorolni. Ez, amit sokszor nem hagynak, vagy sokan nem értenek, hogy na, ezt elmondtam.

0: a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban.
1: Van, akinél ez erőltetettebben jön, és nyilván te tanárként mondjuk azonnal kiszúrod, hogyha valakinek kiválóan megy minden, és mégis odaér ebbe a bizonyos pillanatba, amikor itt most improvizálhat, és mégis nehezebben ugorja meg, még úgy is, hogy egyébként többször begyakorolta, de valakinek ez mégis nehezebben megy.
2: Tehát nem az, hogy begyakorolta, az nem... Nem jó kifejezés.
1: Többször gyakorolta ebbe a helyzetbe.
2: Arra darabra, vagy arra harmónia menetre, hogy mindig újat találjon ki. Nem vagyunk egyformák, mint egy levegőt se veszük egyformán. Tehát ki fogékonyabb, kinek jobb a belső hallás, hogy például ez egyik fő cél mondjuk a tanítás folyamán, hogy a belső hallást, a belső fület fejlesszük. Tehát egy énekesnek nincs mibe kapaszkodni, nincsenek rajtunk billentyűk. Tehát a fülünkkel dolgozunk. Tehát ez kinél jobban megvan, kinél kevésbé. Személyenként változó erre, ezt tudom mondani. Van, aki gyorsabban rá kap erre, van, aki pedig lassabban fél megmutatni. Ugye onnantól kezdve azért összetett kérdés, mert egy énekes elkezd improvizálni, elhagyja a szöveget, akkor azt a mankót elveszíti. Onnantól kezdve ez nem az én kifejezésem, amikor mi hangszer utánzó szavakkal improvizálunk, akkor átkerülünk az abszolút zene világába, mint a hangszerek, és akkor meg ahhoz kezdenek el minket mérni. De közben meg mi nem vagyunk azok, mint hogy a hangszerek se tudnak énekelni. Tehát, hogy ugyanakkor meg az, hogy elhagyjuk a szöveget, az meg segít abban, hogy szabadabban tudok gondolkodni. Tehát egyfelől nehéz, másfelől pedig könnyebbség.
1: Ha az életrajzodban ez stimmel, ez a két majdhogy nem azonos dátum, akkor a tanulmányod, illetve az oktatói tevékenységed szinte ugyanakkor kezdődött meg az életemben.
2: Majdnem, hogy így lehet, meg is voltam ijedve.
1: Fogékonyság volt az oktatás iránt, vagy ez adódott egy lehetőség, és akkor kipróbáltad magad?
2: Hát így a kettő. Hát, hogy fogékonyság, nem tudom, ez közben úgy kialakult. Tudod, az életben vannak olyan dolgok, amik úgy jönnek, aztán elkezded csinálni. Tehát kicsit olyan, mint az anyaság, hogy az ember így fél tőled, aztán...
1: Nincs visszaút.
2: és hát csinálod, és úgy csinálod, ahogy tudod. Tehát nekem sokat segített a tanárom, akkor még nem mertem úgy zongorázni, vagy tehát segített feljátszani a kíséreteket, ezt ebben a hangnembe, amazt abban a hangnembe, és aztán egy közben megjött hozzá kedvem, de azért tanulni kellett. Azért a tanítás az egy erős megmérettetés, tehát ott azért... Jó kell tudni irányítani, meg kell tudni mutatni véleményem szerint. Tehát az fontos, hogy az ember tudjon mutatni.
1: Bizonyos oktatói tevékenységedben voltak hullámvölgyek, ami elbizonytalanított mondjuk adott pontokon, hogy feltétlenül neked tanítani kell-e?
2: Hát, most erre nem is tudom, hogy mit válaszoljak. Az annyira adott volt, hogy meg ugye a mi életünkben ez egy sajnos megélhetési kérdés is, de ez egy annyira adott volt, hogy önmagától értetődő dolog, hogy mit tanítunk, ami egyébként az egyik legjobb gyakorlás is. Meg hát ugye a fiatalok után, tehát az egy dolog, hogy mi tanítjuk őket, de folyamatos fejlődést kíván meg tőlünk is. Alkalmazkodást, empátiát, nagyon sok mindent, ami pozitívum. Persze vannak nehezebb időszakok, tehát azért a művészlelkekkel való bánásmód az nem könnyű. Ez sajnos az utóbbi időben úgy érzem, hogy változott, ezt kimerem mondani. Akkor kint voltam Amerikában, és egyébként egy európai származású, orosz származású zeneszerzőt, Ilya Levinsont megkérdeztem, hogy mi a különbség az amerikai zeneoktatás és az európai zeneoktatás között, és azt mondta, hogy hát Amerikában nem lehet megmondani az embernek a véleményét, Európában meg lehet mondani. Ezt most én nagyon leegyszerűsítve mondom. És sajnos itt is nagyon, hogy mondjam, vigyáznunk kell a művész lelkekre, hogy ne bántódjanak meg attól, hogyha esetleg olyan kritikát mondasz, és egyre nehezebb. Mert azt hiszem, a világ milyen, hogy érzékenyebbek. nagyon hamar, nagyon tehetségesek, nagyon hamar eljutnak egy nagyon jó szintre, és mi próbáljuk meg ebbe őket támogatni, de hát ez muszáj kritikusnak lenni. Ezt én úgy érzem, hogy nehezebben fogadják el, mint talán régebben. Tehát mi sokkal nagyobb pressziónak voltunk kitéve.
1: Mint tanulóként?
2: Mint tanulóként. Hát én olyan, én nem merem mondani, olyan hármast kaptam a tanár úrtól, hogy erre azt mondta a bátyám, hát húgi, az is egy-egy, oké.

0: Ez itt továbbra is a Jazz Portré, és Lakatos Ágnessel beszélgetünk. Hadd kérdezem meg, hogy például, ha hallasz egy klasszikus énekest, vagy akár pop énekest, akkor te meg tudod állapítani, hogy na ő nagyon jó lenne jazzben.
1: Ugye most már ezek a műfajok eléggé hangképzési szempontból is van egy mixtúra, tehát összefolynak. Van, aki ilyen, hát most nem akarok nagyon szakszavakat, frazírozási problémák. Ugye a jazz az önmagában, én véleményem szerint, az improvizáció, tehát a szabadság fele. Tehát abból, hogy valaki jól énekel popot, és hallom, hogy jó a hangszíne, jó a sound, ugye, ez még nem jelenti azt, hogy esetleg ebbe a szabadabb gondolkodásba ő megtalálja, vagy hogy tudnám. Tehát mondtam, hogy szerintem ezt gyakorolni kell, azt, hogy mi szabadon énekelünk. Tehát minden lehet. Tehát sőt, egyre több úgymond átfolyások vannak. Például kint Amerikában ez a úgymond third stream áramlat, ez ugye a klasszikus jazznek, ez ugye a egyre többször kerülnek klasszikus énekesek jazz környezetbe, az, hogy jazz énekesek, de jazz énekesek is. Egyre többet ilyen klasszikus és jazz, tehát most nagyobb, tehát több átjárás van így a műfajok között. De egyébként, hát persze a hangot nyilván meghallom, mint az én hangomban is meghallják, hogy most ez ilyen vagy olyan, nyilván, de az, hogy szabadon, hogy tud, azt nyilván nem tudom megállapítani.
0: Ez problémának tartott, hogy egyre nagyobb az átjárás a műfajok között? Mert hígul ezáltal mondjuk a jazznek így a magja?
1: Az érdekes kérdés, lehet azt mondani, hogy hígul, igen. Tehát hogy kevesebb az, aki úgy, tehát az mindenféleképpen kevesebb, akik ugye mainstream jazz irányba. Most már mindig valami érdekeset kell csinálni, ki kell találni valami újat, és akkor ezt dolgozzák föl, azt dolgozzák föl. Szerintem minden jó, csak legyen benne improvizáció.
0: Ilyen szempontból egy lemezfelvétel, az én mindig azt gondoltam, hogy ott a legkevésbé tetten érhető az improvizáció, hiszen ott most ki tudja, hogy ezt hányszor vették fel, és hogy értem, hogy egy improvizáció, de lehet, hogy sokadjára van mondjuk rögzítve, és ezért mindig nekem egy nagyon élő műfaj maradt a jazz.
1: És általában az teljes mértékben egyetértek, általában az élő felvételek jobbak is, de erre azt tudom reagálni, hogy mi például az Olá Kálmánnak, tehát úgy vettük föl másfél nap alatt, vagy akár a Special Zone zenekarra, hogy egyben vagyunk, és sőt, nehéz is, mert ott van az üvegfal mögött, és van olyan szám, amit elsőre vettünk föl, tehát nem, nincs, én nem csinálok rá éneklést, nem tudom, hogy más hogy csinálja. Az tény és valahogy az hallatszik, hogyha valami nagyon ki van találva előre, mert a spontaneitás az hallatszik. Az, és nem is baj, ha van benne egy pici hiba, vagy mert nyilván, tehát, vagy kicsit alá megy, kicsit fölé megy, vagy de például tehát stúdióban fölvenni jazzt nehéz. Nincs közönség, nincs reakció. Nehéz az embernek úgy elengedni magát, mert figyeli, hogy mindig úgy álljon a mikrofon előtt. De mi úgy szoktuk fölvenni, mint amikor színpadon vagyunk. Tehát próbálunk úgy csinálni.
0: Azáltal, hogy nagyon könnyű hozzájutni rengeteg zenéhez napjainkban, véleményed szerint nehezebben találják meg a saját hangjukat a énekelni vágyók, mondjuk jazz tanulók?
1: Igen, mindenki ami nagyon újat akar, ami egyrészt nagyon jó, másrészt viszont nagyon sok régi van, amihez érdemes lenne visszanyúlni. Tehát az amerikai standard irodalomra gondolok. Tehát olyan gyöngyszemek vannak, amiket érdemes lenne. Ugye most nem hiába egyébként talán az új amerikai jazz énekeseknél érzek én egyfajta ilyen visszanyúlást, tehát akár a blues, vagy pedig például a Samara Joy, akit nagyon szeretünk, és egész régi swinges dolgokhoz nyúl vissza. és az szerintem nagyon jó, jó irány, hogy mert ott nagyon-nagyon sok dal van, ami még eléneklésre vár, és amin van mit, tehát az olyanokat, olyat tudnak kihozni az emberből. Most nagyon nagy divat, hogy komponáljunk, ami egyébként divatosan mondva tök jó. Tehát, hogy, és tényleg, és én is volt, hogy már írtam, és nem tartom magam se zeneszerzőnek, de most inkább a szövegírás az, ami úgy, mert férjem nagyon jó darabokat írt, tehát én minek komponáljak, amikor is ötször jobbakat ír, mint én. És ez szerintem nagyon jó, mert ez egy másfajta kreativitást mozgat meg, de ugyanakkor jó visszanyúlni a régi dolgokhoz is. Egyébként erre később jön rá az ember. Megint az amerikai példa, az egyik, ugye Columbia College-ba voltam kint Chicagóban 3 hónapig, Fulbright ösztöndíja, és ott a Scott Hall nevezettő trombita tanár, aki egyik alapító tag is volt, ő mondta, hogy ő visszafele tanít az időben. És ez nekem nagyon megtetszett ez a tematika, tehát elkezdik Marsalis-szal, és egy idő után visszajutnak Armstrongig. És akkor mondott egy olyan analógiát, ami hát jó, tételezzük föl, hogy Taylor Swift, és akkor egyszer csak eljutunk el a Fitzgeraldig, mert ugye az a tánczene volt, főleg a Chic Web zenekarban, tehát ebbe is van. Egyébként, hogyha én belegondolok, akkor én is fiatal koromban, én is minden moderneket akartam énekelni. Most már talán tudok moderneket, akkor én nem tudtam, azt hittem, hogy tudok, de főleg a doktori az visszavezetett, ott nagyon rájöttem, hogy vissza kéne nyúlni egészen az afroamerikai népzenéig. Tehát ez nekünk nagy hátrány, ugye általában a swing korszaknál kapcsolódunk be, közben előtte voltak még ott komoly dolgok, egyébként ilyesmiről írtam a dolgozatot, tehát hogy a...
0: Hogy megelőzően mondjuk a blues, és azt megelőzően...
1: Hangképzés sajátosságok afroamerikai, tehát egész afroamerikai népzenétől napjainkig. Olyan intonációs, ami minden műfajban létezik, hogy blues hangok, dirty notes, hát ezek honnan jönnek? Vagy a voice break, ez a fejhang és a mellhang közötti jódli más néven, és ezt ugye nagyon divatos a popzenében, és vannak darabok, amik erre épülnek. Hát ennek ugye megvan a fiziológiája, mert más a felhangja rendszer, tehát sokkal dúsabb a mellregiszternek. Most már nagyon belementem a tudományba. Érdekes ez a, meg az a pillanat, ez a jodel moment, amikor átváltanak egyik regiszterből a másikba, és ezt használták, mert ugye nem tudtak szépen váltani. És ez így benne van, sem akarok beleénekelni a mikrofonba. Ezért benne maradt ez megmaradt egy jellegzetességnek. Ez a Ella Fitzgeraldnál, talán a modernebbeknél nem, de hallom én azért a Michael Mayo-nál, tehát ez megmaradt. Tehát ez egy ilyen érdekesség.

0: Ez a Jazz Portré.
1: Mit gondolsz, amikor ilyen Taylor Swift jelenségeket tapasztalsz, vagy akár meghallgatod a zenét ilyen gigasztároknak?
2: Nem nagyon tudok hozzászólni, mert egyáltalán nem ismerem. Tehát, hogyha most azt...
1: Ja, mondtad, és azért gondoltam.
2: Ugye mondták példának, egyébként Chicagóban, mivel bejártam mindenféle órákra, a Vocal órán egy Taylor Swift földolgozást, és én is beálltam a tenorba. A gondolatom ezzel kapcsolatban az, hogy ebbe a világba, tehát bármi, ami tehát jobbá teszi az embereket, és ez már pedig a zene az, legyen Taylor Swift, vagy mit tudom mi, az tök jó. Tehát ez, és egyébként ez volt a megközelítése, aki ezt a tanszéket alapította, William Bill Russo, aki még a Stan Kenton zenekarban, ami nagyon híres volt, szóval egy igazi third stream, egy nagyon komoly zeneszerző, és ugye ő ebben a Columbia College-ban ezt az Open Admission-t indította el, lehetőséget adni, ugye hát most nem tudom, hogy rádióban most lehet, tehát afroamerikai származású embereknek, vagy mit feketékenek is, tehát hogy tudjanak menni azok a diákok is, akiknek nincs pénzük arra, hogy és akkor nagyon sok ilyen scholarship-et intézett nekik, és neki is volt egy ilyen megközelítése, hogy ilyen alapelve, hogy az oktatás, tehát idősebb korban is, tehát 18 év fölött, sőt neki az volt a meggyőződése, hogy sokkal jobban lehet tanítani a felnőtteket, mint a gyerekeket, mert azok már tudják, hogy mit kell csinálni. Ezzel most lehet vitatkozni, ez volt az ő elképzelése, hogy zenét tanuljanak, koncertre járjanak, hogy van be, jártassak legyenek ebbe, hogy jobbá tegyék a világot. Na most, hogyha Taylor Swift, aki nyilván szövegeivel, vagy... Nem, ez megfogja az embereket, azok koncertre járnak, őt meghallgatják, és addig se nem tudom, ilyen rossz dolgokon törik. Ez egy nagyon, de érted, mit akarok ebből kihozni, hogy én azt gondolom, hogy persze jó lenne, hogyha Beethovent hallgatna mindenki, vagy John Coltrane-t, de nyilván ez nem fog megtörténni.
1: Van olyan sztár, vagy közismert énekes, akivel kritikus vagy, és a jazz műfaján belül mozog, és mondjuk értetlenül állsz a sikere előtt, vagy álltál?
2: Hát biztos, hogy van. Most nem is tudom, hogy kire gondoljak. Biztos, hogy vannak olyanok, akik, hát azért a music business nagyon belelép a képbe. Nagyon sok olyan van, nagyon sok jó énekes volt növendékeim, akikről senki nem tud semmit. Az a baj, én se. Tehát, hogy vagy családot ala, vagy abba hagyták, vagy mit tudom. És hát nagyon sokan meg nagyon ügyesen csinálják ezt a menedzselés dolgot. Hát csinálják. Hát nyilván a világsztárok között is van, akit mondjuk esetleg nem, tehát azt nem hallgatom annyiszor, nyilván olyat hallgatok, ami tetszik.
1: Nem úgy értem, hogy rossz lenne, hanem, hogy nem jazz.
2: Hát olyan rengeteg van.
1: Nagyon sokakra ráhúzzák azért ezt, mert,
2: igen, mert
1: van
2: nem,
1: egy divatossága.
2: Már át, ahogy beszéltünk, a műfajok nagyon elkezdtek átcsorogni egyikből a másikba.
1: Ez már
2: mi a jazz, akkor elkezdhetünk erről.
1: Nem, hát ez
2: elég nagyon összetett kérdés. Nem egyszerű. Tehát van olyan, igen.
1: Az szinte elmondható, hogy akit ma ismerünk jazz énekes Magyarországon, mind tanítottad, de hogy 99%-ig mind, az biztos.
2: Hát azért most már elég sok iskola van. Hát sokat tanítottam, azért nem mondom, hogy mind, tehát nagyon jó énekesek a Szőkenék, itt nem tanítottam, vagy a Pocsai Krisztit csak egy hónapig, ezen mindig nevetünk, mert felvételi előtt egy hónapba beállított, hogy ő szeretne felvételizni, és majdnem, hogy az órámra néztem, hogy Krisztikém, nem lesz ez, tehát akkor ismertük meg egymást, tehát ez nem most volt. Tehát amikor meghallottok már, mondom, föl fogják venni.
1: Ez egy fontos hónap lehetett azért,
2: igen,
1: ha csak egy hónapig.
2: Igen, hetente többször jött órára, és átvettük a felvételi anyagot, és jó emlék volt. És ő ezt mindig elmondja, és ez így jól esik az embernek.

0: Ez a Jazz Portré, a Szakcsi Rádióban.
1: Sokat beszéltünk a tanítás, meg egyéb elméleti dolgokról, de mondtad az előbb, hogy most a szövegírás, ami inkább foglalkoztat, de egyáltalán az énekléssel most hogy állsz?
2: Az oktatásból jelentősen visszavettem, ugye én a konzjúból eljöttem, nagyon klassz srácnak, a Pozsár Máténak adtam át a stafétabotot, akivel együtt muzsikálunk egyébként a saját zenekaromban. Úgy elég volt, úgy gondoltam, hogy most már jöjjenek a fiatalok, és lassan kezdem az egyetemen is ezt gondolni, tehát lényegesen kevesebbet tanítok, tehát effektíve óraszámban. Az éneklés, az hát a Kácsival, hát ez egy, ezt mindenkinek egy receptre írnám föl, tehát hogy énekeseknek. Most például volt egy koncertünk, de lesz is még, majd a Budapest Jazz Clubban, február végén, most megy az egyeztetés, hogy 20-a vagy 27-e, de azt majd a BEC-nek az oldalán meg lehet nézni pontosan, hogy mikor, és dúóban játszunk Kálmánnal. Ez nekem egy nagyon nagy ajándék, vele együtt muzsikálni, rengeteget tanultam tőle, egy a zenéhez való hozzáállásban, meg az improvizációval kapcsolatban. Ma is lesz egy próbánk, és élvezem minden pillanatát.
1: Te, aki minden egyes szegletét ismered a jazznek és a jazz történetnek, soha nem fogysz ki a motivációból, vagy az inspirációból az éneklés tekintve?
2: Nem. Annyi mindent lehetne még énekelni. Hát először is ott van, ugye nekünk van a férjem, ugye dr. Csuhay Barna Tibor, habilitált docens úr.
1: És téged is szólíthatnák doktor Lakatos Ágnesnek.
2: Igen, köszönöm szépen, de nem használjuk, mert nem műtünk. Tehát, hogy
1: azért legyen itt ez.
2: Művészvilágban nem annyira szokás ezt. Van, aki használja, van, aki nem. Mindegy. Az én nevem amúgy is nagyon bonyolult, mert a Csuhay Barna Tibornét megtartottam, mellette Lakatos Ágnes vagyok, úgyhogy most képzeld el, amikor Amerikából jön egy levél, és akkor Háj Tiborné. Ez jó pofa dolog. Hát a férjem nagyon-nagyon jó zenéket ír. Ott nagyon ott van ez a magyaros jazz. Ő nagyon sokat játszott ilyen folkzenekarban. Én meg ugye meséltem arról, hogy nekem is vannak jó 10 éves gyerekkoromból ilyen népzenei múltam, és ott ezek a páratlan ritmusok, nagyon jó zenésztársakkal, említettem a Mátét, Pozsár Máté ütőhangszere, meg a Pusztai Gábor, aki klasszikus ütős, de hát borzasztó színesen kísér minket, nagyon szeretem. Ezt a felállást. Akkor ugye nekünk van a több mint 35 éve működő Voice and Bass, amivel egyébként talán a legtöbb bulink van. És külföldön, tehát ugye hát Amerikába így tudtunk elmenni, és vagy kinti zenészekkel játszani. Akkor egyetemi Erasmus utak segítségével, szóval mi elég sokat, meg most a Voice and Bass-el készítünk egy új lemezt, odaírok szövegeket, és akkor van a Kácsival. Tehát én csak kácsizom, Olá Kálmán, egyetemi docens, akivel hát nagyon szabadon játszunk dolgokat, de van, hogy nagyon nehéz dolgokat játszunk nagyon szabadon. Úgyhogy vele néha modernebb standardeket, Hancocktól, Koreától, tehát játszunk ilyeneket, Freddie Hubbard, ami úgy énekesnek modernebb, de ezek nem mai modernek, énekeseknek inkább modernebbek lehetnek, és hát most, vagy ez a koncert, ami volt, tehát a Kácsinak egy-két számát énekeljük, nekem egy kompozíciómat, amit hajlandó volt a Kácsi lezongorázni, és teljesen kiforgatja, aminek én nagyon örülök. Úgyhogy ez inkább nagyobb szabadságról szól ez a projekt, ez teljesen más.

0: Ez a Jazz Portré, Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: És akkor még egy dologról hadd kérdezzelek, a szövegírás, amit most többször említettél meg, hogy ez most izgat téged, vagy hogy ez a folyamat feltölt.
2: Ez egy új dolog, mert rájöttem, hogy valamiért az én szintemen hozzáteszem. Tehát azért nem vagyok egy Johnny Mitchell, és egy Szőke Nicoletta sem, akinek én most éneklem az egyik szövegét, a lyric songot, és elsírom magam közben. Tehát annyira szép, és olyan szép angollal van írva. De valamiért rájöttem, hogy én majdnem, hogy angolul könnyebb írni, mint magyarul. Ugye magyar az egy nehezebb, összetettebb nyelv. És ha nem is olyan jó az angolom, viszont rengeteg standardnek, meg nagyon sok angol, Johnny Mitchell szövegeket tudok. És akkor ebből ilyen képek, nem, de vannak sztoriaim az életemből, például unokámról írtam egyet, és akkor az valamiért ebbe egy szeretek elmerülni. Meg egyébként, amit még hozzátennék, hogy nagyon szeretem ezeket a kutatásokat, amiket csinálok. Ami hát így ülsz a gép mellett, meg a könyvek mellett, és bújod, és próbálsz dolgokat, meg összefüggéseket találni.
1: Jazz történeti.
2: Igen, az egyik ez a Hungarian Taste of Jazz, ami volt egy ilyen poster presentation Atlantában, amihez az volt szükséges, hogy én riportokat készítettem, olyanokkal, mint a Kácsi, Ola Kálmán, Lukács Miki, Dress Misi, Borbély Misi, Szabó Dani. Nagyon nagy élmény volt. Na ez még ott van a fiókban, ez még vár egyfajta feldolgozásra. Meg ez a másik, amit említettem, hogy a Chicagói tanszéknek az alapítója. Na azt fogom most befejezni, a William Beale Russo-ról fogok egy ilyen tanulmányt most összerakni.
1: És mi a megfejtés, hogy mi a magyar, a jazz magyar íze?
2: Teljesen összetett. Nincs rá.
1: Ezt nem lehet így.
2: Nem. Mindenki másként közelíti meg.
1: És neked mi a megfejtésed?
2: Azt hiszem, a Lukács Miki mondta azt, hogy hát ahogy érzed, és valami ilyesmi.
1: Ez úgy eléggé jól passzol úgy a jazz és a szabadság és az improvizáció, hogy mitől egyedi mondjuk ez az íz?
2: Hát, hogy... hát ahogy ez a pillanat fogja adni, nyilván egy népdalban nem kezdesz el bibapposan improvizálni. Egy népdal feldolgozásban. Ahogy érzed.
1: De mégis összehasonlítva, hát, hogy számtalan helyen, ahol jártál, tanítottál a világban, és nyilván ismered akár Európán belüli különböző jazz ízeket, azért valamiben lehet, hogy a tradícióiban, vagy népzenei hagyományaiban, de azért eltér a magyar.
2: Hát igen, ez volt ennek a kutatásnak is a lényege, hogy egyébként maguk a gyökerek, tehát hogyha afroamerikai népzenét nézed, és a magyar népzenét, de egyébként a legtöbb népzene, az pentaton alapú. Mm. Csak aztán más irányba mozdult el. És hát amit ugye fontos volt kiemelni, az ugye a Kodály módszer, amit egyébként viszont külföldön is tanítanak, és például mondjuk Bartók hatás, vagy a mikrokozmoszok, ahogy ugye tanultuk, ugye a népdalfeldolgozások, de azt se kell mondanom, hogy Bartókot nagyon nagy nev, tehát nagyon ismerik kint Amerikában. Tehát a bartóki hatást, az kint meg jazzzenészek isre is nagyon hatott Bartók. Tehát, hogy azért vannak itt összefüggések. Hát nyilván a népdalos gyökerek, maga a nyelv, az nagyon fontos kiemelni, hogy azért, hogyha magyarul énekelünk, de én például ezt is megcsavartam, mert én találtam Bartókra angol szöveget. És azt úgy énekelni, hogy azért mégse legyen nagyon furcsa. De ezen dolgozni kellett. Ami nagyon fontos, például a hangszerek. Uh-huh. Hát ugye, hogyha Dress Misi kitalálta a fúhont, az, hogy cimbalmon jazzt játszanak, improvizálnak, a Lukács Miki, tehát ez egy nagyon nagy kuriózum. Vagy a Baló Pisti kitalált egy olyan dobot, ilyen kupalapkú dobokat, akkor a Borbé Misi, én nem tudom elmondani, hány fajta hangszeren fúj. Azt hiszem 8 vagy 9. Tehát, hogy azért más, és kicsit ugye a hangképzés is más. A népi éneklés fele. De ezeket is lehet keverni, tehát hogy nagyon sok különbség van. Hát meg a legnagyobb különbség az, hogy mi nem abban nőttünk föl, hogy az amerikai jazzzenészek, az egy teljesen magától értetődő dolog, mi meg ugye elég késői szintről kezdtük el ezt tanulni, vagy tanuljuk.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy mindenféléről beszélgettünk, kicsit olyan dolgokról is, amiről talán máskor kevésbé. Nagyon szépen köszönöm, hogy
2: itt
1: voltál. A Jazz Portré mai adásának vendége Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
0: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén, július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BEC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Siófok három napra ismét Amerika Jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apáti Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a Jazz Legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
5: 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ős bemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Bazsinka Mihály Kvartett koncertje hallható. Közreműködik Olá Krisztián, Lakatos Pecek Krisztián, Fazekas Tamás és Bazsinka József.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Bazsinka Mihály Kvartett koncertjét hallották. Közreműködött Olá Krisztián, Lakatos Pecek Krisztián, Fazekas Tamás és Bazsinka József. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központban készült 2025. március 22-én.
1: Ez a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében To Meet Again címmel koncert hallható Gábor S. Pál dalaiból. Közreműködik Szakcsi Lakatos Béla, Olá Kálmán, Toni Lakatos, Egri János, Balázs Elemér és Zsoldos Béla.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A Jazz koncertek ma esti adásának második részében To Meet Again címmel koncertet hallottak Gábor Espál dalaiból. Közreműködött Szakcsi Lakatos Béla, Olá Kálmán, Toni Lakatos, Egri János, Balázs Elemér és Zsoldos Béla. A felvétel a Dohány utcai zsinagógában készült 2017. szeptember 6-án.
1: Ez volt a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ibapai.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.